0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in 2 weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk.
1: Konferencia beszédben.
0: One was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much all these chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag. Növényvédőszer.
0: The ureas. The powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and.
1: Egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it's rain and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio étel termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry.
1: Ha valaki éhes.
0: We say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, is not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: Is a pain. It's a pain.
1: Szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to breed your animals.
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So, one who is breeding them, animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more, mostly get this sin, who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,

0: ha senki nem enne?
1: Why should they kill?
0: Minek ölnék meg?
1: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
0: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
1: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
0: Jobb a sukshma lokában maradni.
1: And we will create a good sukshma loka. There is no pollution.
0: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
1: So people are thinking go on the moon.
0: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
1: But we will not go to the moon.
0: De nem megyünk a holdra.
1: We will go to that lokas where all there is no any border.
0: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
1: And very happy. This only soul is there.
0: Csak a lélek van ott.
1: Yeah.
0: Boldogan.
1: That's why it is someone said.
0: Valaki azt mondta.
1: There is one song which is a.
0: Van egy dal.
1: Well, song from by Mirabai, you know.
0: Mirabai.
1: Do you know the Holy Mother Mira?
0: Tudjátok, a Szent Mira.
1: I don't know exactly her bhajan very much.
0: Tudom pontosan ezt a bhajan.
1: But she said in her bhajan to the Krishna or to the God.
0: Így fordul Krishnához a bhajanban.
1: Why you gave me the birth?
0: Minek adtál nekem születést?
1: And then it is a very painful bhajan, but she singing.
0: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
1: So if I would not be here, I will not suffer.
0: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
1: I will not hear, my mother will not suffer.
0: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
1: Etc. So, in the creation,
0: teremtésben,
1: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate. The life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals. And they don't eat the dead body or dead meat.
0: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
1: They will eat them, the life animal.
0: Csak élőt.
1: Like the cats, the tigers.
0: Mint a tigris.
1: And some, if you give, after dead body, may meat is 2-3 days lying, will not eat.
0: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
1: The,
0: napos.
1: The, as a house pet,
0: a házi macska,
1: animals, tigers, lions, etc.
0: Tigris, oroszlán.
1: They have no chance to go anywhere.
0: Nincs módjuk bárhova menni.
1: So they are feeding with the meat.
0: Húst esznek.
1: Which is maybe few days old.
0: Lehet, hogy néhány napos már.
1: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
0: Ez a házi állatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
1: They are exactly like we now humans.
0: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
1: We are eating now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
0: Gyárban, ahol az ételt előállítják.
1: There is something from the killed animals.
0: Ott van valami a megölt állatból.
1: In different forms.
0: Különböző formákban.
1: So that also we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: So when we don't know,
0: ha nem tudjuk,
1: then I think. Only I think, please.
0: Azt gondolom, csak gondolom.
1: May you can give me some other choice.
0: Lehet, hogy más választás van.
1: So that you buy one nice bread.
0: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
1: Little white bread or something.
0: És fehér kenyér.
1: And there is eggs inside.
0: És tojás van benne.
1: You buy these baguettes.
0: A bagettet megveszed.
1: There's also animals, killed animals, fat and so on.
0: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
1: And we don't know.
0: És nem tudom.
1: So when we innocently we eat something,
0: ártatlanul valamit eszünk.
1: And then God will say, you also ate.
0: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
1: And I will say, no.
0: Én azt mondom, nem.
1: God, you can blame me, but I didn't eat.
0: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
1: And said, you ate in hidden other food.
0: Rejtett formában etted a másféle étel.
1: Then God is your mistake, not my mistake.
0: Akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
1: Then God, you should clean my all my sin.
0: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
1: So I don't know. You give the after my lecture, you can tell.
0: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
1: What to do?
0: Hogy mit tegyünk?
1: So in that maybe I'm asking only maybe, not sure, but
0: kérdezem,
1: maybe.
0: Kérdezem, lehetséges.
1: That will not be as a sin for us.
0: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számunkra.
1: Because we did not know.
0: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
1: So this is a many in this Kali Yuga.
0: Ebben a Kali Yugában sok minden.
1: And then secondly that we don't have a power.
0: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
1: In some countries it's a law that children must eat meat.
0: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
1: And why these innocent children?
0: Ezek az ártatlan
1: gyerekek. That you are feeding them with the meat from, by law.
0: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
1: So thanks to God that is still in India there's no law that children must eat.
0: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
1: So better not to give a child.
0: Jobb
1: that you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
0: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
1: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skinned people doesn't growing the pollution population.
0: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
1: Many they don't want. They said, okay, we are now, but we will not have any children.
0: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
1: There was in one written in the one gyerek magazine.
0: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
1: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
0: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
1: So I don't know in America if it's a law.
0: Nem tudom, Amerikában hogy van a törvény.
1: In America is all kind of law and there is no law.
0: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
1: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
0: Európában vannak ilyen országok.
1: So we are talking about potatoes.
0: Most a burgonyáról beszéltünk.
1: As well as peanuts.
0: És a mogyoró.
1: So you take the oil, peanut oil.
0: Mogyoró olaj.
1: So I think in this situation now,
0: ebben a mostani helyzetben,
1: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
0: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat
1: használunk. It's not that much polluted.
0: Az nem annyira szennyezett.
1: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
0: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
1: When the oil is refined,
0: mikor finomítják,
1: then the essence of that oil is gone.
0: Akkor
1: it's only fat.
0: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
1: So there are so many kind of the oil.
0: Olyan sokféle olaj van.
1: There is one oil, what is called, they call they are mostly for the feeding the buffaloes.
0: Van olyan, amit
1: and that is called oil mostly you get in England.
0: Amit Angliában lehet kapni és a bivajok etetésére használják.
1: And that is the seeds of the cotton.
0: És ezek a gyapott magjai.
1: Cotton. And what is called the cotton oil? No. No, no, no, no. No, no, no.
0: Hogy hívják a gyapott olajat?
1: No, no, no, no. Okay, doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Holy Guruji was with me in England.
0: Holy Guruji val voltam Angliában.
1: And we were about 2 or 3 weeks.
0: 2-3 hétig.
1: But Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
0: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
1: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
0: Guruji pedig kihányta az ételt.
1: Burning, you know, in
0: the... Egy égető érzés volt.
1: Throat burning or the heart burning. And me also.
0: És én is.
1: And Guruji said, what happens?
0: Guruji azt mondja, mi történt?
1: Why I have this?
0: Miért van?
1: I said, I have also.
0: Azt mondtam, nekem is van.
1: Eating was very good.
0: Jó volt az étel.
1: Very clean.
0: Nagyon tiszta.
1: And everything.
0: Minden.
1: But Guruji always said to me, find out.
0: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
1: So then I said, okay, I will search.
0: Azt mondtam, hogy kikutatom.
1: And then I asked them what kind of oil you are using. It's very pure, very good and this.
0: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondtak, nagyon tiszta és jó.
1: And then it is said this cotton seeds oil.
0: Ennek a gyapott magnak az olaj.
1: And it is so heavy.
0: Annyira nehéz.
1: And Holy Guruji was already vomiting.
0: Hogy Holy Guruji már hányt tőle.
1: This kind of oil we don't eat.
0: Nem tudunk ilyen
1: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
0: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
1: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many, many oils not good.
0: Számunkra sokféle olaj nem jó.
1: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
0: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
1: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
0: És ezekben az országokban,
1: Greece have very good, Spain have very good,
0: Spanyolországban, Horvátországban,
1: Italian have also,
0: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajban.
1: But what they call the cold press oil.
0: De olyat, amit hidegen sajtol.
1: Or sesam.
0: Vagy a szezám.
1: Also good, sesam oil.
0: Szezám olaj.
1: Mustard oil is too heavy.
0: A mustárolaj az túl nehéz.
1: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
0: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
1: Now, we are vegetarian.
0: Mi vegetáriusok.
1: We eat light and good food.
0: Könnyű, jó.
1: But we mistake make that kind of oil.
0: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
1: Now, the soybean oil.
0: A szója olaj.
1: Soybean oil was one time ago, it was a good.
0: A szójababolaj régen jó volt.
1: But soybean is also manipulated.
0: De azt is manipulálják.
1: And hybridized.
0: Hibridizálják.
1: And also lot of pesticides.
0: És sok növényvédőszert használnak.
1: So in that way, the better to have from some our butter, our cows, butter.
0: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
1: This weighs also now the corns, what we are using, any kind of corns.
0: És a gabona, amit

0: So the wheat was very good and dark red.
1: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
0: Good, very good.
1: Nagyon jó.
0: And now they made it very thin skin white wheat.
1: És most nagyon a héja vékony és fehér.
0: It's a mostly white flour.
1: Fehér.
0: And that you have the braid and this and everything very fine white.
1: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
0: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
1: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
0: Langos.
1: A lángos.
0: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
1: Jó volt, mert sült volt olajban.
0: And the tongue like it.
1: Szereti a nyelv.
0: But liver is screaming, crying.
1: Ám a máj sír.
0: He said, again.
1: Megint.
0: I'm purifying, cleaning, but again this.
1: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
0: So that was a white flour, complete white flour.
1: Teljesen fehér lisztből készült.
0: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
1: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
0: Less fry things.
1: Kevesebb sült olajban.
0: Home and here also.
1: Otthon is, meg itt is.
0: So, now, another thing that is still the letter is not so.
1: Folytatódik a levél.
0: So, Mr. Beloved Master.
1: Kedves mester, Mr. Master.
0: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
1: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
0: God.
1: Istenem.
0: No potatoes.
1: Nem,
0: there are
1: nem.
0: So many people, they are only eating the potatoes.
1: Sok ember csak krumplit eszik.
0: I have one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: And her mother is mostly she likes only potatoes, nothing else.
1: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
0: Her husband eats only meat.
1: A férje meg csak húst esz.
0: And she eats meat with, but mostly potatoes.
1: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
0: And I don't want to tell further.
1: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
0: You can make video from us, but we have beautiful hall.
1: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
0: There's a training, aeroplane training school.
1: Itt egy repülőiskola van.
0: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
1: Mindig csak búza és krumpli, búza, krumpli.
0: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
1: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
0: So I be all again on the wheat, you know. So what to eat?
1: De akkor mit tegyünk?
0: There is one very beautiful training.
1: Van egy nagyon jó képzés.
0: And people are doing.
1: Csinálják az emberek.
0: That was only yogis doing, some yogis.
1: Valamilyen jogit csinálták korábban.
0: In Himalaya.
1: A Himalaya.
0: Because there is nothing to eat.
1: Mert ott semmit nincs mit enni.
0: So that, yeah. When we go to the Alakpuriji, there's maybe some little grass, nothing.
1: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
0: So they made a training.
1: Csináltak egy tréninget.
0: The sunlight.
1: A napfény.
0: That is the best.
1: Az a legjobb.
0: So we can invite this person who is giving training.
1: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
0: Then no more drinking and no more eating.
1: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
0: There are in Europe doing people very good.
1: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
0: I had one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: Unfortunately, she died.
1: Sajnos elhunyt.

0: But not because of this.
1: De nem emiatt.
0: So she made a training and that she don't, really she couldn't, did not eat anything.
1: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
0: And she was very healthy, very happy, very strong.
1: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
0: And this is that energy, the sun.
1: A napenergiától.
0: The solar energy.
1: Napenergia.
0: There is solar panels.
1: Vannak a napelemek.
0: Solar energy.
1: Napenergia.
0: And solar plexus.
1: És a szolális plexus.
0: So it is getting in energy through everything this to the solar.
1: Keresztül megy az energia mindezen be a solar plexusba.
0: But she, after few months or one year,
1: néhány hónap, egy év múlva,
0: she said she lost all friends.
1: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
0: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
1: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
0: Problem.
1: Ez a baj.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Of the tongue.
1: A nyelv.
0: Everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
1: Nyáladzik a száj.
0: So she gave up.
1: Abba hagy.
0: And begin to eat.
1: Elkezdett megint.
0: After 10-15 years she died.
1: 10-15 év múlva meghalt.
0: So either we can get a training. Economy.
1: A gazdaságos dolog, ha ilyen.
0: That's why we don't need any money.
1: Nincs szükség pénzre.
0: We don't have a kitchen.
1: Nem kell konyha.
0: We don't have microphone. A microwave.
1: Nem kell mikrohullámú sütő.
0: Nothing.
1: Sem.
0: No shopping.
1: Nem kell vásárolni.
0: Time for meditation.
1: Idő van a meditációra.
0: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
1: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
0: Yes, you will your friend guest comes.
1: Jön a barát, a vendégül.
0: Twice.
1: Kétszer jön.
0: The first and last.
1: Először és utoljára.
0: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
1: Manapság az a búza, amit eszünk.
0: It has gluten lot.
1: Sok benne a glutén.
0: And before 20-30 years, 40 years.
1: 20-30-40 éve.
0: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
1: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
0: It means they've tried to force us towards meat.
1: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
0: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
1: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a
0: húsban. And eggs and like this and like this.
1: Tojásban, ilyesmikben.
0: Many people can't understand why not to eat meat.
1: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
0: Now I was in Boston, in America.
1: Most Bostonban voltam az Egyesült Államokban.
0: Last week I was there.
1: Múlt héten.
0: Exactly today there.
1: Pontosan.
0: One was pushing me that come please and eat.
1: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
0: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
1: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
0: Only salad.
1: Csak salátát.
0: And bread.
1: Meg kenyer.
0: But I said I'm going to an Indian restaurant to eat there.
1: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
0: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
1: A szervező meg
0: my hand.
1: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
0: I said, okay, I will sit down.
1: Mondtam, okay, le.
0: But he held me so fast.
1: De olyan erősen fogott.
0: So I have this sign here.
1: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
0: You see? He was holding like this.
1: Így szorítottam.
0: It's not a painful, nothing, but...
1: Nem fáj.
0: But the blood thinner.
1: Vér alatt.
0: So it's a memory, beautiful.
1: Szép emlék.
0: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
1: Így
0: and
1: ültem.
0: Paul Tapur says, what happened, Swamiji, there?
1: pólóban telefonált velem, és kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondta, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, they so put some double medicine and I said, no, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem, nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
1: Ott ült Swamiji,
0: nem I nem took vett. The fruit.
1: Csak gyümölcsöt.
0: And I had 30 or 25 or my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány Európából, Amerikából.
0: And one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God.
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálat.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell maybe her your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored blonde hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many, many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
0: And our Divya Jyoti here.
1: Divya Jyoti, itt van.
0: From America.
1: Amerikából.
0: Her good friend.
1: Jó barátja.
0: Is a Gita Puri.
1: Gita Puri.
0: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
1: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
0: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
1: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
0: So they said, they brought the salad and they told it from shop, they should be very careful, but they mixed and they took it.
1: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
0: The Boston is a city of the how do you call the city of the learning knowledge, what you say? Studies.
1: Boston egy egyetemi város.
0: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
1: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
0: And like 1,000 colleges.
1: Több ezer főiskola.
0: Many, many hospitals.
1: Sok-sok kórház.
0: Many, many research institution.
1: Rengeteg kutatóintézet.
0: If you want there, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
1: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
0: So if you have enough from your life, you go there.
1: Ha eleged van az életből, oda megy.
0: And Boston is something like Budapest.
1: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
0: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
1: De persze nem lehet összehasonlítani.
0: Budapest is 1,000 times beautiful.
1: Budapest ezerszer szebb.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: Then there was a problem of eating.
1: Volt gond az evéssel.
0: So we did our... Luckily we had one there vegans.
1: Szerencsére vannak vegánok.
0: So, again with the eating.
1: Megint az étkezés.
0: Now what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So, in Europe is still we have many good things.
1: Európában még van sok jó minden.
0: For example, Hungarian.
1: Például a magyar.
0: Slovakia.
1: Szlovák.
0: Croatia.
1: Horvát.
0: And these countries, in the summer they are growing lot of good vegetables.
1: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
0: But we have to do something that what how to we survive good.
1: De csinálnunk kell valamit, hogy hogy bírjunk túlélni.
0: So here also would be good.
1: Itt is jó volna.
0: To make little difference and not everyday potatoes.
1: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
0: But what we have to ask someone. The person who put the question,
1: Meg kell kérdezni.
0: Can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, make, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful than that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.
0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jó, jót akarta.
0: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat and meat and meat and meat and meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
0: There were many professors and doctors and deans of, and this many, they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat.
1: Hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és púdzsát végeznek, mellettem ültek.
0: There was one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosztika.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many doing, but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: First heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate,
1: megjön az étel a
0: tányérodra. That one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is how they are torturing. This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
0: So now our vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good in Europe is a good energy and good air.
1: Jó energia,
0: good oxygen.
1: Jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors, they are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy, and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe,
1: itt Európában,
0: there are so many fruits,
1: annyi gyümölcs van,
0: and vegetables,
1: zöldség,
0: which we can preserve for some winter,
1: amit el lehet tenni télire.
0: And your ancestors were doing,
1: az őseitek ezt csinálták,
0: they're like carrots. All the root fruits are vegetables. And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék,
0: and the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And that's this name they created high society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They only drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: iszlam. Meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is a very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
0: One of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyészt kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
0: Yes. Who knows?
1: Ki tudja.
0: This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers, and we can make some different kind of homemade things, and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
1: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
0: He's telling, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a
0: gyengesége,
1: mint bárkinek, és ez az evés.
0: Yeah. Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of the our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluban,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket, and
0: because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: megérni. So they are feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
0: 600-700 hectares land.
1: 600-700 hektár.
0: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
1: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
0: And our trees.
1: És a fák.
0: Bushes, everything.
1: Bokrok minden.
0: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
1: Másféle zöldségek vannak ott.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
0: That's also in the forest bush.
1: Az erdőben is, a bokrokon.
0: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
1: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
0: And people like it.
1: Szeretik,
0: it was good.
1: Emberek.
0: So this year I brought again for you something.
1: Megint hoztam nektek valamit idén is.
0: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
1: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
0: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all, why you need to carry your luggage.
1: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
0: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
1: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
0: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
0: But then I was thinking.
1: Aztán gondolkozni
0: kezdtem. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
1: 2 üres bőrönt.
0: Inside was the soya capsules, you make it for the our homeopathic herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya and not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
0: And our Pushpa in garden, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jadamban Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: Half kilo.
1: Fél kilo.
0: So much, but half kilo. So I put all in my two suitcases, and when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a két börönbe, azt kérdezték, ilyen kevés.
0: I'm bringing the air from Europe for India.
1: A levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: The good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos or more.
1: Kilo. Hoztam vissza, vagy többet.
0: And Manjali was looking.
1: Így néztem Manjali.
0: So I, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create, please, yourself, your few months, good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: Hogy. And if you don't know, then we can, I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: A szójabab, csicseri borsók, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn.
1: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
0: Then we can make three different kinds of varieties for food from this corn.
1: Három félét gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So if you eat two kind of variety twice a month.
1: Ha kétfélét eszel, kétszer egy
0: hónapban. Or let's say three times a month.
1: Vagy háromszor.
0: That's not too much.
1: Az nem túl sok.
0: That's healthy.
1: Egészséges.
0: Homemade yourself.
1: Otthon készült.
0: Buy the vegetables, dry the vegetable, this clean everything.
1: Szárítsd a zöldségeket.
0: Dry vegetable is better than frozen.
1: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
0: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
1: És akkor nem fogyaszt az áramot.
0: For your freezing.
1: A fagyasztóhoz.
0: So we have so many good beans here.
1: Olyan sok jó babféle van.
0: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
1: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
0: But we didn't learn, we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: And those our grandmothers died already.
1: És meghalt már nagymama.
0: Otherwise they would have told us.
1: Különben megmondanák.
0: And best herbs you have here.
1: És a legjobb gyógynövények itt
0: van. In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
1: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában mindenhol.
0: There are some people who are collecting many different herbs.
1: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
0: But we forgotten.
1: De elfelejtett.
0: We have here some people, they are very good and we can ask them to give us right and give us piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
1: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik, és tőlük vesszük meg.
0: But no, your tongue is spoiled towards the junk food.
1: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
0: And that junk food is remaining in the body.
1: És az pedig benne marad a testben.
0: Better not to eat 2 days anything.
1: Jobb, hogyha 2 napig semmit nem eszel.
0: But don't eat junk foods.
1: De ne egyél junk foodot.
0: That is about it.
1: Erről
0: so thank you for this good question.
1: Köszönöm ezt a jó kérdést.
0: And we will tell there is one person called beloved master.
1: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
0: So the wheats have more than 40% gluten.
1: A gabonában 40%-kal több glutén van.
0: And this damages our intestine.
1: És ez tönkreteszi a
0: belünket. And cause the diseases.
1: Betegségeket okoz.
0: Hari Om Tat Sat. I spoiled your appetite.
1: Most elrontottam az étvágyatokat.
0: I hope today potato is not cooked.
1: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
0: In 1978 or 80, in between these 2 years, yeah?
1: 78-80 között.
0: There was one person developed one machine.
1: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
0: And he said that when you cut the potatoes,
1: mikor felvágod a krumplit,
0: or other roots,
1: vagy más gyökeret,
0: they are crying.
1: Az sír.
0: And so, this machine,
1: ez a gép,
0: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so with giving the resonance, like a crying.
1: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
0: And coming, knife coming closer,
1: közel megy a krumplihoz a kés,
0: is that the vibration,
1: van egy vibráció,
0: and so like screaming,
1: mint egy csikoltás.
0: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
1: És mikor felvágják, hihetetlenül csikoltozik az a krumpli.
0: Next day,
1: másnap,
0: in Vienna there's a beautiful Nash market,
1: Bécsben a Nash Markton,
0: and no one buy potatoes.
1: Senki nem vett krumplit.
0: It took few months,
1: több
0: or weeks, sorry.
1: Hétbe kellett.
0: Many, many people didn't want to buy the potatoes.
1: Sokan nem akartak krumplit.
0: The potato company was bankrupt nearly.
1: A krumpli cég meg majdnem.
0: So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
1: Hirdetni kezdték a chipset.
0: The same machine.
1: Ugyanaz a gép.
0: They coming near the plant.
1: Közel megy egy növényhez.
0: You go with the knife.
1: Mész a késsel.
0: Is making screaming.
1: Sír.
0: So it is said maybe because it's a metal.
1: Lehet a fém miatt.
0: So they made a like a knife from the wood.
1: Csináltak fából kést.
0: And came to near.
1: Oda vitték közel.
0: The same sound.
1: Ugyanaz a hang lett.
0: And then one came with the water can.
1: Aztán jött valaki egy
0: öntözőpannával
1: a növényhez.
0: And plant was so happy.
1: Olyan boldog volt a növény.
0: Because you are bringing the water.
1: Mert vizet hozott.
0: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
1: Már a sehol nem lehet kapni azt a gépet.
0: So everything is a life. Our planet is called living planet.
1: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
0: So what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So someone who don't want to do all this,
1: aki nem akar,
0: then take the from the Surya Narayan.
1: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
0: There are many.
1: Sokan vannak.
0: There is one lady, one person.
1: Van egy ember.
0: Nearby our ashram, our Rajasthan.
1: Rajasthanban.
0: Border of the Gujarat and Rajasthan.
1: Gujarat határán.
0: There is a big temple of the Amba, Mother Amba. Devi Shakti.
1: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
0: And when the Shakti, she died.
1: Mikor

0: also our dear teachers, they can have more option to help the students or practitioners.
1: És a mi kedves jogaoktatóinknak is több lehetőségük lesz ezáltal, hogy segíthessenek a gyakorlóknak, a hallgatóknak.
0: Simply we know few names.
1: Egyszerűen csak tudunk néhány nevet.
0: Asanas, pranayams, relaxation, mantras, concentration,
1: asanák, pranayama, meditation. Lazítás, mantrák, koncentráció, meditáció.
0: For us is very clear.
1: Számunkra mindez nagyon világos.
0: But many people don't know.
1: De sok ember nem tudja.
0: When I know, it means not that you know all.
1: Ha én tudom, az nem jelenti azt, hogy ti is mind tudjátok.
0: Or what you know, I don't know.
1: Vagy amit ti tudtok, azt én nem tudom.
0: There is a saying.
1: Van egy mondás.
0: When your stomach is full.
1: Ha a te hasad tele van.
0: You think everyone's stomachs are full.
1: Akkor azt gondolod, hogy mindenki másé is tele van.
0: You ate. You ate enough. Now you're not anymore hungry. You are satisfied. Your stomach is full. And you think all our stomach is full. Nobody is hungry anymore.
1: Ettél, eleget ettél, tele a gyomrod, elégedett vagy. És azt gondolod, hogy mindenki más is ugyanígy van, mindenki más is elégedett.
0: Abdapa, jagdapa.
1: És jól lakott.
0: You are full with the stomach. You think the whole world is full with the stomach.
1: Te jól laktál, és azt hiszed, az egész világ is jól lakott.
0: So it's a very interesting things for many people when it is a new.
1: Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy sok embernek újdonság.
0: And how should they know?
1: Hogyan is tudnák?
0: They never have seen, they never heard such a name.
1: Sosem látták, sosem hallották ezt a nevet.
0: So for example, the mala practicing.
1: Például a mala gyakorlás.
0: So we call mala, but many don't know.
1: Mi málának nevezzük, de sokan nem tudják, mi az.
0: So have you a mala?
1: Van málád?
0: Now a person thinks he's a friend.
1: Az a személy azt gondolja, hogy ki az,
0: or
1: egy barát.
0: A child.
1: Egy gyerek.
0: Or a partner.
1: Egy társ.
0: Or something different.
1: Vagy valami egész más.
0: How should they know, never heard in their life, and never they saw a mala?
1: Hogyan is tudnák, soha életükben nem hallották még ezt a szót, és nem is láttak még málát.
0: And therefore, for people from different culture, from different countries, from different languages, if you are giving instruction to them for learning, then you should explain them exactly.
1: Ezért, ha különböző országból, különböző kultúrákból származó embereknek, akik más nyelvet beszélnek, valamit megmagyaráztok, megtanítotok, akkor nagyon pontosan el kell magyarázni.
0: And when you get the mala, then they say, yes, now what should I do with this?
1: És amikor kap egy málát, akkor azt mondja, hogy na, akkor most ezzel
0: it's just a necklace.
1: Mit csináljak? Ez egy nyaklánc?
0: What to do?
1: Mit kezdjek vele?
0: Then comes the question. How to use mala?
1: És aztán jönnek a kérdések, hogy hogy kell használni a málát.
0: How many seeds are inside?
1: Hány szem van rajta?
0: And what means about this 108 seeds?
1: Mit jelent a 108 szem?
0: So there are many, many rules in Indian language, and others, how should they understand?
1: Tehát sok szabály van az indiai nyelven, és azt, hogy mások ezt hogy értsék meg.
0: Similarly, when we say pranayam.
1: Ugyanígy, amikor a pranayamáról beszélünk.
0: Now this is, what is that?
1: Azt mondják, mi is az?
0: Are we getting something to eat or what?
1: Kapunk valami ennivalót, vagy micsoda?
0: So, language is very important.
1: A nyelv nagyon fontos.
0: And especially for the student to have explanation from the teacher.
1: Főleg,
0: then they feel comfortable.
1: A hallgatók számára, akik meg kell, hogy kapják a magyarázatot,

0: az oktatótól, mert csak akkor érzik magukat komfortosan.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: About 6 months ago.
0: Körülbelül 6 hónapja.
1: I was in Debrecen.
0: Debrecenben jártam.
1: Debrecen is one beautiful city in Hungary.
0: Debrecen Magyarország egyik nagyon szép városa.
1: And people are very nice there.
0: Az ottaniak nagyon kedves emberek.
1: So you should once go and see the Debrecen.
0: Egyszer menjetek el és nézzétek meg
1: Debrecen. Very good place.
0: Nagyon szép hely.
1: And very good is there to cycling.
0: Nagyon jó ott biciklizni is.
1: Bike, everything is very, how to call the, equal.
0: Minden nagyon chic.
1: Yes. They should bike. But now they are very rich and they have all car.
0: Bicikliznünk kellene, de most már nagyon gazdagok, mindenkinek autója van.
1: Debrecen have many car. Many cars and even they have called the Trabant.
0: Debrecenben sok autó van, de van ott még Trabant is.
1: That's of course something has a value.
0: Aminek értéke van.
1: After 1-2 decades or that car will have very high value.
0: Néhány évtized múlva annak az autónak nagyon magas ára
1: lesz. So Debrecen, and can you imagine how many yoga centers have Debrecen?
0: El tudjátok képzelni, hogy hány yoga központ van Debrecenben?
1: I don't know the population. What is the population of Debrecen, please?
0: Nem tudom a lakosság.
1: 250,000 population and there are 30 yoga centers.
0: 250 ezeren élnek Debrecenben és valami 30 yoga központ van.
1: 30.
0: 30.
1: Interesting.
0: Ez érdekes.
1: And now since our Prime Minister declared the day International Day of Yoga, the United Nations declared.
0: Mióta a mi miniszterelnökünk javaslatára az ENSZ kihirdette a nemzetközi jóganapot.
1: So now the more centers coming.
0: Még több központ lesz.
1: So that day I went to one, it was something, I don't know why, for what I went, but we went to the hospital visiting.
0: És akkor elmentünk egy kórházba, már nem is tudom, hogy miért, vagy milyen célból, de oda látogattunk.
1: And the doctor is a disciple.
0: Az orvos tanítvány.
1: And he had an assistant doctor.
0: És volt egy asszisztens orvos mellette.
1: And assistant doctor, she said proudly, I'm also practicing yoga.
0: Az asszisztens orvos büszkén mondta, hogy én is jogázom.
1: And I said, are you practicing yoga in daily life?
0: Megkérdeztem tőle, joga mindennapi életben gyakorol?
1: No, this I don't know.
0: Azt mondta, nem, azt nem ismerem.
1: Okay, no problem.
0: Jól van, nem baj.
1: Where do you go to learn practicing?
0: Hova jár gyakorolni?
1: To the university.
0: Az egyetemre.
1: Of course, the university teachers or professor cannot make a mistake.
0: Persze, hát az egyetemi oktatók és professzorok nem hibázhatnak.
1: So, there is no question to ask any question.
0: Úgyhogy itt már kérdésföltevésnek nincs további helye.
1: It is a humiliation if I will ask them something.
0: Mert az már megaláztatás lenne, ha tőlük valamit még kérdeznék.
1: So, but still, I told her that assistant doctor.
0: De mégis azt mondtam ennek az asszisztens orvosnak.
1: So, do you practice asanas, pranayams, then meditation?
0: Gyakorol asanát, pranayamát, meditációt?
1: She said, what is pranayam?
0: Azt mondta, mi az a pranayam?
1: I said, practicing breath practice.
0: Mondtam, hát légző gyakorlatok.
1: Breath practice?
0: Légző gyakorlatok.
1: And this is not, I'm not making joke.
0: Nem viccelek.
1: And I mean she was very honest, very nice person.
0: És ő egy becsületes, nagyon kedves személy volt.
1: And the Tyagpuri was with me. You can ask him if exactly this question was there or not.
0: Tyagpuri ott volt, megkérdezheted
1: tőle. Tyagpuri, stand up and tell loudly,
0: tényleg
1: yes or no.
0: Volt-e?
1: What Tyagpuri, was it?
0: Mondd el. Igen, pontosan így volt.
1: So, don't know what is a pranayam.
0: Tehát nem tudta, hogy mi az a pranayam.
1: Then I asked the breath techniques.
0: Akkor megkérdeztem légző gyakorlatok.
1: Said that is, I don't know.
0: Azt mondta, olyat nem ismerek.
1: But your teacher doesn't teach you anything?
0: Az oktatója nem tanította meg ezt?
1: No, we are practicing yoga.
0: Nem, mi csak jogát gyakorlunk.
1: I said, yes, darling, yoga, but a relaxation, pranayam, concentration, mudras, bandhas. No, we are doing something like aerobic.
0: Igen, kedvesen mondtam, de hát jóga az ászana, pranayama, koncentráció, meditáció, mudrák, bandák, ezeket csinálják? Nem, mi valami olyasmit csinálunk, mint az aerobik.
1: So people don't know what yoga is.
0: Tehát az emberek nem tudják, hogy mi az a
1: They
0: jóga.
1: Thinks body movements and that's all.
0: Azt gondolják, hogy az csak testmozgás és semmi más.
1: Therefore, our yoga in daily life is the system.
0: Ezért a mi jóga mindennapi életben rendszerünk.
1: And near now put 45 years.
0: Az egy rendszer, és már 45 éve megvan.
1: In, especially in middle of Europe.
0: Főleg Közép-Európában.
1: And can imagine how many million people practice this.
0: El tudjátok képzelni, hogy azóta hány millió ember gyakorolta?
1: Throughout the whole middle Europe.
0: Egész Közép-Európában.
1: Numerous yoga in daily life centers.
0: Számtalan jóga mindennapi életben.
1: And they have a system.
0: És rendszer van nekik.
1: So people come, like you go to the doctor.
0: Az emberek jönnek, ahogy te elmész
1: you
0: az orvoshoz.
1: Medicine, you get treatment.
0: Fölírják a gyógyszert, kapsz kezelést.
1: And you go.
0: És hazamész.
1: So they practice at home.
0: Ugyanígy ők otthon gyakorolnak.
1: Many they teach in their offices.
0: Sokan oktatnak irodákban.
1: In the friends groups.
0: Rajongói klubokban.
1: And many, many, many, many places yoga and daily life is taught.
0: Sok helyen oktatják a jóga mindennapi életet.
1: And this is the system.
0: És ez egy rendszer.
1: So you can imagine that in these 45 years.
0: Elképzelhetitek, hogy ebben a
1: the time when I came.
0: Azóta, hogy idejöttem először.
1: People were thinking yoga means like a fakir on the iron needles.
0: Akkoriban az emberek azt hitték, hogy a jóga olyasmi, mint a fakírok, amikor
1: tűrágyat. Iron bed and lying on the iron bed.
0: Ráülnek a tűágyra és ráfekszenek.
1: Or hanging upside down.
0: Vagy fejjel lefelé lógnak.
1: Or putting your legs like a one this side and one this side lotus.
0: Vagy maguk köré csavarják a lábukat
1: Padmasan.
0: A lótusz ülésben.
1: That we don't want.
0: Ezt nem akarjuk, mondták.
1: We don't want to break our knees.
0: Nem akarjuk eltörni a térdünket.
1: And now?
0: Most pedig?
1: Everyone knows.
0: Mindenki tudja.
1: And now is famous yoga guru.
0: Most híres yoga guru.
1: Before they did not know anything.
0: Azelőtt semmit se tudtak.
1: So at least now they understand what is yoga guru.
0: Legalább most már azt megértik, hogy mi az a yoga
1: and
0: guru.
1: And now is developing more and more.
0: És most már fejlődik egyre tovább.
1: Yoga is a science of body, mind and soul.
0: A jóga egy tudomány, a test, az elme és a lélek.
1: For a harmony of the body, mind and soul.
0: A test, az elme és a lélek harmóniája.
1: Good health, physical, mental, social and spiritual health.
0: Jó egészség, fizikai, mentális, társadalmi és spirituális
1: If people
0: egészség.
1: Misunderstand,
0: ha az emberek félreértik,
1: their mistakes.
0: Az az ő bajuk, ő hibájuk.
1: Don't do too much which you don't know.
0: Ne csinálj túl sokat olyat, amit nem ismersz.
1: Asanas, pranayams, mantras, meditations, exercises, bandhas, mudras, chakras, kundalinis, self-realizations, practice, many, many.
0: Asanák, pranayamák, bandák, mudrák, csakrák, kundalini, önmegvalósítás, gyakorlatok, sok-sok minden.
1: Sometimes people ask, I want to learn yoga. Can I come to center?
0: Néha az emberek megkérdezik, szeretnék jogázni tanulni, eljöhetek a központba?
1: And they ask, how long I need?
0: És megkérdezik, mennyi időre van szükség?
1: To learn yoga.
0: Hogy megtanuljam a jogát.
1: So we say, just come on.
0: Mi azt mondjuk, csak jöjjön el.
1: When you begin,
0: ha elkezdi,
1: then it's a lifelong.
0: Akkor egész élete alatt.
1: What?
0: Tanulhatja meg. Micsoda?
1: Lifelong practice?
0: Egész életemen át gyakorolnom kell?
1: No.
0: Na nem.
1: But lifelong means inhalation.
0: De az élet hosszígval azt
1: lifelong jelenti, you should inhale.
0: Belégzés. Egész életedben
1: breathe comfortably.
0: Lélegezned kell kényelmesen.
1: Have a comfortable life, comfortable lungs.
0: Élj kényelmes életet, kényelmes
1: good
0: legyen
1: movements.
0: A tüdődnek.
1: It is your best friend of your life.
0: Kellemes mozgás, ez az életedben a legjobb barátod.
1: And so the pranayama.
0: Ugyanígy a pranayama.
1: It is something the life.
0: Az életet jelenti.
1: Now when we inhale through the left nostril.
0: Most amikor belégzünk a bal orrnyíláson.
1: So why we begin with the left nostril?
0: Miért is a bal oldalon kezdjük?
1: So that the left nostril is called the moon. Balancing the moon.
0: A bal orrnyílás a hold kiegyensúlyozása.
1: And the right is the sun.
0: Jelenti, a jobb pedig a napét.
1: But in yoga there are many, many meanings.
0: De a jogában sok-sok minden jelentés van.
1: There are so many names.
0: Olyan sok név van.
1: You know all here sitting the yoga students and teachers?
0: Mint tudjátok ezt, joga hallgatók és oktatók, akik
1: some are practicing with me now 40 years.
0: Vannak, akik már 40 éve gyakorolnak velem. 30 éve.
1: Between 20 years.
0: 20 éve.
1: 5 years.
0: 5 éve.
1: 2 years.
0: 2 éve.
1: 1 year.
0: 1 éve.
1: But you know how many thousands names you know?
0: De tudjátok, hogy hány ezer nevet ismertek?
1: Did not count?
0: Még nem számoltátok meg.
1: So much you know yogic names.
0: Olyan sok yoga elnevezést tudtok.
1: Now only little bit missing and then you will know the Sanskrit.
0: Kevés hiányzik hozzá, hogy tudjatok
1: Sanskritul. Oh my God, you will talk with the Sanskrit with me.
0: Ó, Sanskritul beszéltek majd velem.
1: I am Atma. Aham Brahmasmi. Oh
0: én
1: my
0: Atma
1: God.
0: Vagyok. Aham Brahmasmi. Nagyon jó.
1: Oh God. Eko Brahma Ditya Nasti. Oh my God. You are so perfect.
0: Olyan tökéletesen
1: you know
0: tudtok.
1: These all names.
0: Ezeket mind tudjátok.
1: That's it.
0: Így van ez.
1: So, that prana.
0: Tehát az a prana.
1: Prana is not only what we inhale and exhale.
0: A prána nem csak az, amit belégzünk, meg
1: through the nostrils.
0: Az orrunkon át.
1: We are inhaling also through the whole body.
0: Az egész testfelületünkön keresztül.
1: Our skin is inhaling.
0: Lélegzünk, a bőrünk lélegzik.
1: I don't know if it's the truth or not.
0: Nem tudom, hogy igaz-e.
1: I heard.
0: Azt hallottam.
1: That old times.
0: Hogy régi időkben.
1: In France.
0: Franciaországban.
1: When the kings have some guest.
0: Amikor a királynak vendége volt.
1: They were inviting them for party or something.
0: Meghívták egy ünnepségre vagy.
1: So in the front of the palace.
0: A palota előtt.
1: Left and right.
0: Bal és jobb oldalon.
1: The young lady was standing.
0: Fiatal hölgy állt.
1: Without dress.
0: Ruhátlanul.
1: Everything, the whole body was painted with a golden with gold.
0: Az egész testét viszont aranyfestékkel festették be.
1: Everything with a gold.
0: Mindent aranyjal.
1: In liquid form.
0: Folyékony aranyfestékkel.
1: Painted nicely.
0: Szépen bemázolták.
1: Everything was gold.
0: Minden arany volt rajta.
1: But
0: de
1: they died.
0: Ők meg is haltak ettől.
1: Yes.
0: Igen.
1: So who want to be nice golden lady?
0: Ki akar aranyhölgy lenni?
1: Don't tell golden ladies. So that no, I don't know if it was the truth or not. Do you know people like this?
0: Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy
1: did
0: nem.
1: Did you heard somebody?
0: Hallottatok erről? Így tudjátok ti is?
1: Who heard this?
0: Ki hallott erről?
1: Stand up please that I can that álljatok you don't fel. People in the India they will think Swamiji is making jokes.
0: Mert akik Indiában nézik, azt hiszik, hogy Swamiji viccelődik.
1: Look, how many ladies would like to be golden ladies?
0: Hát játok, ennyi hölgy szeretne aranyhölgy lenni.
1: Yeah. So,
0: tehát
1: pranayam.
0: Pranayam.
1: It whole body breathes.
0: Az egész test lélegzik.
1: So best would be.
0: A legjobb az volna.
1: These ladies get a very nice Ayurvedic massage.
0: Ha ezek a hölgyek egy nagyon jó Ayurvedic.
1: Abhyanga.
0: Abhyanga masszást kapnának.
1: And very nice good oil.
0: Nagyon jó olaj.
1: And
0: kezelést.
1: The nice perfumes.
0: Finom parfümöt.
1: And she's standing there.
0: És úgy állna ott.
1: That would be the great.
0: Az nagyszerű lenne.
1: But no.
0: De nem.
1: Painted in the gold.
0: Arannyal festették be.
1: Painted, fented.
0: Befestették, el is ájult.
1: So, pranayam, when we inhale,
0: tehát a pranayam, a belégzés,
1: we feel the whole body's inhaling.
0: Az egész testünket érezzük, hogy
1: lélegzünk. Not only through the nostrils.
0: Nem csak az orrnyílásokon át.
1: When you get injection,
0: ha injekciót kapsz,
1: you inhale deep,
0: mélyet lélegzel,
1: and body's expanding.
0: És a tested kiterjed.
1: You don't feel the injection.
0: És nem is érzed akkor a szúrást.
1: But if you exhale and have injection,
0: de ha kilégzel és úgy kapod,
1: you will feel pain.
0: Akkor még jobban fáj.
1: This is my practical daily experiences.
0: Ez az én taktikus napi tapasztalatom.
1: Because I practice pranayam.
0: Mert pranayamát gyakorlok.
1: Yeah. And when I practice wrong pranayam, I put the needle in my body.
0: Ha rossz pranayamát gyakorlok, akkor tűt szúrok a testembe.
1: Maheshwaranand, practice properly.
0: Maheshwaranand, jól gyakorolj.
1: So I again inhale properly. Concentrate there.
0: Úgyhogy jól kell belélegezni.
1: Where the needle goes in.
0: Amikor bemegy a tű.
1: You can master this everything.
0: Uralnod kell mindent.
1: Pranayam. Well, the prana is connecting to the mind.
0: Nos, a prana az elméhez kapcsolódik.
1: So now we are going very in detail.
0: Most már elkezdjük nagyon részletesen tárgyalni.
1: We all know mind, that's all.
0: Mind tudjuk, mi az elme.
1: But in Sanskrit,
0: de Sanskritül,
1: in the yogic philosophy,
0: és a yogikus filozófiában,
1: in yogic science,
0: a yogikus tudományba,
1: there is something undescribable explanations.
0: Leírhatatlan magyarázatok vannak.
1: So, the mind.
0: Az elme.
1: Man.
0: Man.
1: So we call man, you call mind.
0: Mi mannak nevezzük, ti elmének hívjátok.
1: Now, the principle we call devta, the god of the mind is moon.
0: Az elve, az elmének mi úgy hívjuk devata, a hold.
1: Now, again, to understand this word, why we call always God?
0: Most megint megérteni ezt a szót, miért hívjuk mindig Istenségnek?
1: Or devas.
0: Vagy devának.
1: Devas means also goddess.
0: A deva is Istenséget jelent.
1: But never say semi-god.
0: De sosem mond azt, hogy félisten.
1: There was never any word about semi-god.
0: Sosem volt szó a félistenekre.
1: Is a god is a god.
0: Isten, Isten.
1: A human is human.
0: Az ember, ember.
1: Doesn't matter president, prime minister or clerk.
0: Mindegy, hogy miniszterelnök, elnök vagy portás.
1: It's a human.
0: Emberi és kész.
1: But you can say position different.
0: De mondhatod azt, hogy más a pozíciója.
1: So therefore, goddess is a goddess.
0: Isten az Isten.
1: Now, for us,
0: nekünk,
1: what supports us, what saves our life,
0: mi az, ami támogat minket, ami megmenti az életünket,
1: which is the basic of our life,
0: ami az életünk alapja,
1: what can be more than God?
0: Mi lehet több annál, mint Isten?
1: Have you seen a God?
0: Láttál Istent?
1: No.
0: Nem.
1: But you are sitting with the God now.
0: De Istennel ülsz együtt most.
1: This tree,
0: ezek
1: this oxygen,
0: fák, az oxigén,
1: this nature is a God.
0: Ez a természet Isten.
1: Water is a God.
0: A víz Isten.
1: Ah, what a stupid that water is a God.
0: Micsoda hülyeség, a víz Isten.
1: Okay, then don't drink.
0: Akkor ne igyál többet.
1: And one day, two days, three days.
0: Egy napig, két napig, háromig.
1: Please, water.
0: Vizet kérek, vizet.
1: No.
0: Nem, nem.
1: No. Water is a God.
0: A víz Isten.
1: So you don't drink.
0: Te ne igyál.
1: Then say, yes, please, God, water God, come and drink.
0: Igen,
1: me.
0: Kérlek, víz Isten, gyere, hadd igyak.
1: So, what saves our life?
0: Mi, ami megmenti az életünket.
1: Andevta, the food is a God.
0: Az andevata, az étel is.
1: Never throw the bread away.
0: Isten, sose dobjál ki
1: never
0: kenyeret.
1: Throw the eatings.
0: Sose dobjál ki élelmiszert.
1: Only take how much you can.
0: Élelmet. Csak annyit vegyél, fogyasszál,
1: amennyit. Better you take twice.
0: Tényleg elfogyasztasz.
1: But don't waste the food.
0: Vegyél a tányérodra. Inkább kétszer merítsél, de
1: I think it is said in Bible also somewhere.
0: Ne pazarod az ételt.
1: that Jesus said, don't throw bread away. Throwing bread away is a sin.
0: Azt hiszem, a Bibliában is benne van, hogy Jézus azt mondta, hogy ne dobd el a kenyeret, mert az bűn.
1: So, how many sin we are doing every day?
0: Mennyi bűnt követünk el naponta?
1: Life is very complicated for humans.
0: Az élet nagyon komplikált az emberek számára.
1: So, the mind.
0: Tehát az elme.
1: We said, man ka devta, chandra.
0: Mi azt mondjuk, man ka devta, chandra.
1: But you can say, the principle of the mind is the moon.
0: De ti mondhatjátok úgy, hogy az elme elve a hold.
1: And moon follows the mind follows the moon.
0: Az elme a holdat követi.
1: So the moon is always changing.
0: A hold mindig változik.
1: And similarly, mind is always changing.
0: Hasonlóan az elme is mindig változik.
1: The principle of the mind, discipline of the mind, is called the sankalpa vikalpa.
0: Az elme principiuma, disziplinája a sankalp vikalp.
1: Now, what is sankalpa vikalpa?
0: Mi az a sankalpa vikalpa?
1: Of course, the Hungarian language is different.
0: Persze magyarul máshogy hangzik.
1: There is no sankalpa vikalpa.
0: Nincsen sankalpa vikalpa ebben a nyelvben.
1: Also the Italian is different.
0: Olaszul sem.
1: So every language has some little different.
0: Minden nyelvben vannak eltérések.
1: So sankalpa means make your decision.
0: Sankalpa azt jelenti, hogy hozol egy döntést.
1: Vikalpa means again break your decision.
0: Vikalpa pedig azt jelenti, hogy újból megsemmisíted a döntést.
1: So you decide and you again change.
0: Eldöntöd, aztán megváltoztatod.
1: So what people tells, I change my mind.
0: Az emberek így fejezik ki magukat, hogy megváltoztattam a gondolat,
1: mostly
0: döntésemet.
1: Common in America, they said, I change my mind.
0: Meggondoltam magam, Amerikában így fejezik ki.
1: Okay, I change my mind.
0: Okay, meggondoltam magam.
1: So I tell, mind is easy to change. Why don't you change body also?
0: Én azt mondom, könnyű az elme gondolatait megváltoztatni.
1: How to change the body?
0: A testedet miért nem változtatod meg?
1: Then how to change the mind?
0: Hogyan változtassam meg a testemet?
1: So it is easy for you to change like this.
0: Hát akkor hogy változtass meg az elmédet?
1: But it has effect on your inner psychic.
0: Könnyű megváltoztatni az elmét, elme gondolatát, de...
1: Therefore, decision... Make very carefully.
0: Aztán annak hatása van a testre is, úgyhogy a döntésedet...
1: Sankalpa vikalpa.
0: Nagyon körültekintően hozd meg. Sankalpa vikalpa.
1: Secondly, the moon.
0: Másodszorban a hold.
1: Moon is... The principle of the moon is water.
0: A hold principiuma a víz.
1: And that water, the coolness...
0: És az a víz, a hűvösség...
1: Krishna said in Bhagavad Gita,
0: Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban,
1: I enter in vegetation as a nectar through the moonlight.
0: A növényzetbe, a holdfény által lépek be, mint nektár.
1: And on a full moon is especially more immortality is coming.
0: És teli hold idején főként többnyire több halhatatlanság jön.
1: So, water. And now what means the water?
0: Tehát a víz. Na és mit jelent a
1: what
0: víz?
1: Influence of the moonlight.
0: Mit befolyásol a holdfény?
1: Emotion.
0: Az érzelmek.
1: Love.
0: Szeretet.
1: The whole ocean is moving.
0: Az egész óceán megmozdul.
1: Wildlife is restless.
0: A vadvilág nyugtalan.
1: Many humans can't sleep.
0: Sok ember nem tud aludni.
1: I knew one person even on the full moon day was walking on the roof.
0: Ismerek valakit, aki teli holdkor még a tetőn is szokott sétálgatni.
1: And he had a very different temperament.
0: Nagyon különbözőek a temperamentumok.
1: So on full moon night, his wife was going somewhere else in their second house and sleeping there.
0: Egyszer teli holdkor a felesége elment a másik házukba és ott aludt.
1: He is not guilty.
0: Ő nem hibás.
1: But it influenced that light him so strong.
0: De az a fény annyira befolyásolja őt, hogy nincs fölötte uralma.
1: So this is a moon.
0: Ez a hold.
1: The emotion.
0: Az érzelem.
1: Our feelings.
0: Az érzéseink.
1: The water.
0: A víz.
1: The light.
0: A fény.
1: The calmness.
0: a
1: the
0: hűvös
1: changing.
0: nyugalom, a változás.
1: And so when we practice, pranayam begins first with left nostril.
0: Tehát amikor a pranayamát gyakoroljuk, először a bal orrnyílással
1: What
0: kezdjük.
1: Means that?
0: Mit jelent
1: we
0: az?
1: We control our emotion.
0: Kontrolláljuk az érzelmeinket.
1: And immediately you will feel that you feel calmness.
0: Azonnal érzed azt, hogy megnyugszol.
1: Very calm.
0: Nagyon megnyugszol.
1: You are relaxed.
0: Laza leszel.
1: So we begin exercises with the left side.
0: Tehát a gyakorlást a bal oldalon kezdjük.
1: We begin with the pranayama with the left side.
0: A pranayamot a bal oldalon kezdjük.
1: Because of this nadi, ida.
0: Amiatt, hogy ez a nádi az ida, ott van.
1: That has an influence on the whole body.
0: És az egész testet befolyásolja.
1: But this is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: And you know, the tension.
0: És tudjátok, a feszültség,
1: restlessness,
0: a nyugtalanság,
1: psychic blockages,
0: pszichés blokkok,
1: and etc.
0: stb.
1: So mostly when you have some what called the brain attack,
0: többnyire ha
1: then body is paralyzing left part of the body.
0: Ha
1: mostly
0: stroke-ot kap valaki, akkor főként a test bal oldala bénul meg.
1: Why not right?
0: Miért nem a jobb?
1: It can happen also.
0: Az is megtörténhet.
1: But mostly left side.
0: De többnyire a bal oldal.
1: And therefore, if you practice nicely pranayam,
0: ezért, hogyha a gyakorlod szépen a pranayamát,
1: it's called Chandrabhedan.
0: A Chandrabhedan.
1: Or it's called the purification
0: technikát
1: of the idanadi.
0: Vagyis az idanadi tisztítását.
1: Then there will be very rare that you will have brain attack.
0: Akkor nagyon ritkán fordulhat elő, hogy ennek ellenére valaki
1: so pranayam with left nostril.
0: Tehát a bal orrnyílással gyakorolni.
1: And learn first step by step.
0: És lépésről lépésre tanuld.
1: Then we can practice even the Kapalbhati or Bhastrika with left nadi.
0: Még gyakorolhatjuk a Kapalbhatit és a Bhastrikát is a bal nádival.
1: Yeah, develops concentration.
0: Fejleszti a koncentrációt.
1: Calmness.
0: Megnyugvást ad.
1: So pranayama is a science.
0: Tehát a pranayama az egy tudomány.
1: So it controls our emotion.
0: Kontrollálja az érzelmeinket.
1: It controls our everything, the restlessness.
0: Minden kontrollál, a nyugtalanságunkat.
1: It brings the concentration.
0: Koncentrációt ad.
1: And you feel good in the brain.
0: És jól érzed magad.
1: Very, very pleasant.
0: Pszichésen, nagyon kellemes közérzet.
1: And concentration develops.
0: Fejlődik a koncentrációs képességed.
1: So, left nadi is very important.
0: Tehát a bal nádi nagyon fontos.
1: And it is called Yamuna.
0: Yamunának is hívják.
1: So Ganga and Yamuna.
0: Tehát Ganga és Yamuna.
1: So both nadis, what kind of significant is these two nadis, Yamuna, Ganga and Yamuna.
0: Mindkét nádi, ami a jelentősége, az ez a két folyó. A
1: Ganga and Yamuna, these are two meridian.
0: És a Yamuna. A Ganga és a Yamuna két meridian.
1: And it's flowing parallel.
0: Párhuzamosan folyik.
1: So you can see from the satellite how the Ganga and Yamuna parallel flowing.
0: A satellite képről láthatod, hogy a Ganga és a Yamuna hogy folyik párhuzamosan.
1: And then by the Illabad,
0: és aztán Illabadnál
1: is merging into oneness.
0: Összeolvadnak.
1: So pranayam with the left nostril.
0: Tehát pranayam a bal orrnyílással.
1: And don't do quickly, quickly.
0: És ne csinál túl gyorsan.
1: First relax.
0: Először is lazíts.
1: You sit down after asanas.
0: Leülsz az ászanák után.
1: And any movement.
0: Vagy bármilyen más mozgás
1: sit
0: után.
1: Sit straight.
0: Egyenes háttal ülsz.
1: And breath normal.
0: Normál légzést végzel.
1: And then little deep inhale and exhale.
0: És aztán egy picit mélyíted a belégzést és kilégzést.
1: At least 5 minutes.
0: Legalább 5 percen át.
1: And you have no time for 5 minutes.
0: De neked nincs 5 perc időd.
1: You do the kriya quickly, quickly.
0: Gyorsan elvégzed a kriát.
1: And then sit straight.
0: Egyenesen ülsz.
1: And then you do the pranayama.
0: Aztán bele is kezdesz a pranayamába.
1: Balance both nadis.
0: Ki kell egyensúlyoznod mindkét nádit.
1: And then sit straight.
0: És aztán egyenesen ülsz.
1: And then breath, deep inhale.
0: Lélegzel, mély belégzés.
1: Do not move your shoulders.
0: Nem mozgasd a válladat.
1: Some are doing like this.
0: Van, aki így csinálja.
1: Because they don't know.
0: Mert nem tudja, hogy nem úgy kell.
1: So teacher have to teach them.
0: Az oktatónak ezt meg kell tanítani.
1: Or they're doing like this.
0: Vagy így csinálja.
1: Oh God.
0: Úristen.
1: So that's why teacher, for what is the teacher there?
0: Az oktató minek van ott, ha ezt nem tanítja.
1: So when you practice pranayam.
0: Tehát ha pranayamát gyakorolsz.
1: Any kind of pranayam.
0: Bármilyen pranayam.
1: Don't move your shoulders up and down.
0: Nem mozgasd a válladat föl le.
1: Up and down.
0: Föl és le.
1: Except one master is teaching the one technique.
0: Kivéve ha a mester olyan technikát tanít.
1: And he's doing like this.
0: És így csinál.
1: So this is very good somewhere. This is exercise of the bodybuilding.
0: Ez a bodybuilderek gyakorlata, ez a húzózkodás.
1: It's not good for the heart.
0: De a szívnek nem jó.
1: So gentle.
0: Tehát finom.
1: Our heart is very gentle.
0: A szívünk egy nagyon finom szerv.
1: You know, the most loyal one is our heart.
0: Tudod, a leghűségesebb barátod a szíve.
1: Doesn't matter what we do.
0: Mindegy, mit csinálunk.
1: He's taking care of ourselves.
0: Vigyázz ránk.
1: Even we are deep sleeping.
0: Még ha mélyen alszol.
1: He's still working for us.
0: Akkor is dolgozik érted.
1: Even you dive deep in the under the water.
0: Még ha mélyen víz alá merülsz is.
1: But the heart is still working for you.
0: A szív akkor is dolgozik.
1: He have no rest.
0: Sosem pihen.
1: He doesn't go holidays.
0: Nem megy szabira.
1: Did you ever say to your heart?
0: Mondtad bármikor a szíved?
1: My dear, kedvesem, relax few minutes.
0: Pihenj egy pár percet.
1: Don't say this.
0: Nem mondd ezt.
1: So, that heart needs gentle care.
0: Ennek a szívnek nagyon finom gondozásra van szüksége.
1: And best support to heart
0: mozgásra.
1: Is pranayam.
0: És a szív legjobb támogatása.
1: What you can do best for your heart.
0: Nem más, mint a pranayama.
1: Is pranayam.
0: A legjobb, amit tehetsz a szívedért, a pranayama.
1: And pranayam, very gentle.
0: Pranayam nagyon lágy.
1: After when you have practiced 1-2 years, then you can come to some quick bhastrika.
0: Amikor már 1-2 éve gyakorolsz, akkor rátérhetsz a gyors bhastrikára.
1: So this is a Ida nadi.
0: Ez az Ida nadi.
1: That is the moon nadi.
0: A hold nádia.
1: And this is the controlling our mind.
0: Az elme kontrollálása.
1: Our emotions.
0: Az érzelmeké.
1: And gives calmness to the body.
0: És nyugalmat hoz a testünk számára.
1: This removes the depression.
0: Megszünteti a depressziót.
1: Removes anxiety.
0: Megszünteti az idegességet.
1: So this nadi is very important.
0: Tehát ez a nádi nagyon-nagyon fontos.
1: And therefore we always first practice.
0: Ezért mindig először
1: with the left nostril.
0: A bal ornyilással gyakorlunk.
1: And always when you practice pranayam, keep your body straight.
0: És mindig, amikor pranayamát gyakorolsz, tartsd egyenesen a testet.
1: If you do like this,
0: ha így csinálod,
1: then like bent forward, you know?
0: Előre hajolva, vagy oldalra dőlve.
1: Yeah, I see, because
0: igen,
1: master sees,
0: ezt
1: teacher
0: látom.
1: See how people are doing.
0: Mert a mester látja, hogy az emberek hogy csinálják.
1: So that's not healthy for your lungs.
0: Ez nem egészséges a tüdődnek.
1: So when we are sitting straight,
0: ha egyenesen ülünk,
1: our lungs expands.
0: A tüdőnk kitágul.
1: The diaphragm it sinks deep down so that more breath comes in.
0: A merekeszizom mélyebbre tud süllyedni és több levegő tud bejönni.
1: And slowly exhale.
0: És lassan lélegezz ki.
1: So we are inhaling nice prana.
0: Finom pránát légzünk be.
1: And exhaling all the toxins.
0: És minden toxikus anyagot kilélegzünk.
1: That is a nadi. That's called Chandrabhedan.
0: Ez a Chandrabhedan.
1: And tomorrow we will do Suryabhedan.
0: Holnap pedig fogjuk a Suryabhedan
1: is also very important, very, very.
0: A Suryabhedan is nagyon-nagyon fontos.
1: Oh yes, that we will do tomorrow.
0: Ó, igen, ezt majd holnap csináljuk.
1: So prana is a life.
0: Tehát a prana az élet.
1: And when one dies,
0: s ha valaki meghal,
1: we say it,
0: azt mondjuk,
1: has no more prana.
0: Elhagyta a prana.
1: Prana is gone.
0: Elment a prana, nincs prana benne.
1: So now it's very difficult to know was a soul or a prana.
0: Nagyon nehéz most már tudni, hogy lélek volt vagy prana.
1: Prana is gone.
0: A prana elment.
1: But soul is inside.
0: De a lélek benne van.
1: No.
0: Nem.
1: Soul is gone.
0: A lélek elment.
1: But prana is inside.
0: De a prana benne van.
1: No.
0: Nem. Az
1: so
0: sem.
1: What?
0: Tehát,
1: a unity.
0: Micsoda egység van.
1: Or what kind of together have the prana and the soul.
0: Milyen összeköttetés van a prana és a lélek között?
1: That's very important point.
0: Ez is egy nagyon fontos
1: for
0: téma.
1: For us to know.
0: Amit tudnunk kell.
1: So we will learn further.
0: Majd tovább
1: so
0: tanuljuk.
1: That's why you should begin to practice pranayam first with the left nostril.
0: Ezért kell a pranayama gyakorlást a bal oldalon kezdeni. Bal
1: many ornyilása. People are doing only like this.
0: Sok ember csak így csinál.
1: With the thumb.
0: A hüvelykujjal befogja.
1: Yeah, many.
0: Sokan.
1: Yeah. Oh God, what is this?
0: Uramisten, hát ez meg mi?
1: Pranayama mudra is that is two finger we touch at the center of the eyebrows.
0: A pranayama mudra az, hogy két ujjunkkal megérintjük a szemöldökök közé.
1: Then both. Ida and pingala is balanced.
0: Ilyenkor mindkettő az ida és a pingala is ki van egyensúlyozva.
1: And it is a support.
0: És ez egy támaszték is.
1: So you don't bend forward.
0: Hogy ne dőlj előre.
1: So it hurts you.
0: Megtámaszt.
1: And our pranayama stick.
0: És van a pranayama.
1: Whenever you come to your yoga practice, you must have your pranayama stick.
0: Amikor mész joga gyakorlásra, legyen veled a pranayama bot.
1: So prana is the life.
0: A prana az élet.
1: And life is a prana.
0: Az élet prana.
1: And as long as prana, this whole vegetation is here.
0: Amíg van prana, az egész növényzet itt
1: and
0: van.
1: And when there's no prana,
0: ha nincs prana,
1: very soon these trees will die.
0: Nagyon hamar ezek a fák elpusztulnának.
1: Like when we have no prana, we will die.
0: Mint ahogy mi is, ha nincs prana bennünk, meghalnánk.
1: But the tree also.
0: De a fa is.
1: Break one branch.
0: Törj le egy ágat.
1: And bring in your room.
0: Vidd a szobádba.
1: You will see how quickly.
0: Mit fogsz látni?
1: The leaves goes down.
0: A levelek nagyon hamar.
1: No prana.
0: Lehajlanak.
1: Nincs benne prana.
0: Nincs tápanyag.
1: That's it. So pranayam is very important, and this is how the teacher should know.
0: Tehát a pranayama.
1: And if someone asks why you should do.
0: Nagyon fontos.
1: With the left nostril.
0: Mit mondjon az oktató, ha valaki kérdezi, hogy miért a bal oldalon kell kezdeni?
1: Now the question.
0: Na most a kérdés.
1: Should we do with the right hand or with the left hand?
0: Jobb kézzel vagy bal kézzel csináljuk?
1: Good question.
0: Ez egy jó kérdés. Yeah.
1: So what is that if someone have no right hand?
0: Mi van, ha valakinek nincs jobb keze?
1: So it means he or she should not do pranayam.
0: Akkor ne pranayamázzon.
1: So that doesn't matter which hand you use. Nos, that's okay.
0: Az mindegy, hogy melyik kezedet használod, az
1: you can use this hand, it's okay.
0: Használhatod ezt a kezedet is, az is jó.
1: So, there's many things about prana.
0: Sok minden van a pránáról.
1: And pranayam helps your kidney.
0: És a pranayama segít a
1: very
0: vesének
1: much.
0: Is. A
1: vesének, the heart and kidney.
0: A szívnek és a vesének sokat segít.
1: Yes. So, pranayam. Okay.
0: Pranayam. Rendben?
1: Yeah. Someone can have the name pranayam.
0: Valaki viselhetné a pranayama nevet.
1: So inhale.
0: Lélegezz be.
1: Exhale.
0: Lélegezz ki.
1: With both nostrils.
0: Mindkét inhale. Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Sunset, both nadis should flow. Inhale.
0: Naplementekor mindkét nádinak
1: exhale.
0: Nyitottnak kell lenni.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Very good. So, the Swara Yoga.
0: A Swara Yoga.
1: Do you know the Swara Yoga?
0: Ismeritek a Swara Yogát?
1: It's very important.
0: Az egy nagyon fontos dolog.
1: Swara Yoga, after learning the pranayama and practicing the pranayama, then Jivan Mukta Yogi practicing Swara Yoga.
0: Miután megtanulta a pranayamát, gyakorolta a pranayamát, a Jivan Mukta Yogi a Swara Yogát gyakorolja.
1: So, the Swara Yoga will give you immense of spirituality and becomes like a Trikaldarsi.
0: És a Swara Yoga az határtalan mennyiségű spiritualitáshoz juttat, és Trikaldarsivá válsz általa.
1: And even it is so far that Swara Yogi have life in his or her hands.
0: Még odáig is terjed, hogy a Swara Yoginak élet van a kezében.
1: When knows that when the time has come to go.
0: Ha tudja, hogy eljött az ideje, hogy távozzon.
1: Then those who practice Swara Yoga, that will bring the Yamuna, the Ida Pingala together and takes the prana into the Sushumna.
0: Aki a Swara Yogát gyakorolja, az az Ida Pingala nádit egyesíti és a Sushumna nádiba
1: and
0: irányítja.
1: That Sushumna nadi, which has the path to the Sahasrara chakra.
0: És a Sushumna nádiban megvan az út a Sahasrara chakra felé.
1: So pranapan from there goes to the Sahasrara chakra.
0: Tehát a prana és apana onnét a Sahasrara chakrába.
1: So one feels little like spasms in the navel.
0: Az ember kicsit úgy érzi, mintha görcsölne a köldökön.
1: That's only what a little pain, unpleasant have that yogi.
0: Ez egy kicsit kényelmetlen annak a yoginak.
1: But then it goes to the Brahmaloka.
0: De aztán a Brahmalokába távozik.
1: The Swara Yoga is a very, very important.
0: Tehát a Swara Yoga nagyon
1: very
0: nagyon
1: rare yogi
0: fontos.
1: Have this.
0: Nagyon ritka yoginak van meg ez a tudása.
1: And many bhaktas of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji baktái közül sokan.
1: He taught them Swara Yoga.
0: Sokuknak megtanította a Swara Yoga.
1: And many they left very consciously and very they were aware.
0: És sokan nagyon tudatosan, éberen hagyták
1: from
0: el a
1: testüket. Some of them I told you stories.
0: Néhányukról meséltem történetet.
1: So we will come to know the Swara Yoga also.
0: Tehát meg kell ismernünk a Swara Yogát is.
1: It's a little bit complicated.
0: Egy picikét bonyolult.
1: Yeah.
0: Igen.
1: With which Swara you should drink water? With which Swara you should not drink water?
0: Melyik Swara esetén igyál vizet, melyik Swara esetén ne igyál vizet?
1: On which day you should get up with this Swara or that Swara? This is completely...
0: Melyik napon, melyik Swarával keljél ki az ágyból? Egy picit két.
1: Yes, it is a one week program.
0: Ez egy egyhetes program.
1: Then comes the Purnima.
0: Aztán jön a Purnima.
1: And Amausya.
0: És Amausya.
1: And what time you should eat, what time you should drink.
0: Mikor egyél, mikor igyál.
1: In beginning is little bit, you have to adjust.
0: Az elején egy kicsit hozzá kell szokni ehhez.
1: Then automatically comes.
0: Utána már automatikusan megy.
1: That we will also learn.
0: Ezt is meg fogjuk tanulni.
1: For today is enough.
0: Mára ennyi elég.
1: Wish you all the best.
0: Legjobbakat kívánom neked.
1: And so this prayer,
0: és ezt az imád,
1: which was in the last

0: ದೀಪ್ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್
1: ಕೀ ಜೈ.
0: ಸುರತಕರ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಧರಸಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್,
1: azok, akik koncentrációval,
0: will meditate on the Gurudev,
1: meditálnak Gurudevan,
0: bhava dukkha se tari atma, then from this samsaras, dukkhas of the samskara,
1: ebből a samsarából, a samsara,
0: the jiva will liberate itself,
1: szenvedéséből,
0: otherwise this jiva will suffer in this world,
1: a jiva felszabadul, egyébként tovább szenved.
0: The Mahaprabhuji disciple Sivaranji,
1: Mahaprabhuji
0: tanítványa, he made this prayer and he's singing this prayer.
1: Sivaranji írta ezt az imát és ő énekelte.
0: Gurudev nirgun mahatma, Gurudev is the nirguna, formless.
1: Gurudeva a forma nélküli átma.
0: What is such a beautiful prayer.
1: Milyen gyönyörű ima.
0: Morning you should sing this prayer.
1: Reggel énekeljétek ezt.
0: Tomorrow will be other prayer.
1: Holnap más ima lesz.
0: This is also very beautiful one.
1: De ez is nagyon gyönyörű.
0: So we should know all these meanings of these prayers.
1: Ismernünk kell mindezeknek az imáknak
0: Ho
1: a jelentését.
0: Ho Guru Sukadhama Swami Jagat Ke Atma Prabhu Sarva Jagat.

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét, kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Trebamo slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yuga-ban nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather, satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen satsangot tarthatunk.
2: I veliki smo sretnici što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu, po tako lijepom vremenu.
0: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
1: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni.
2: I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
0: Every creature like to be happy.
1: Minden teremtmény szeretne boldog lenni.
2: Sva bića žele biti sretna.
0: And we also would like to be happy.
1: És mi is.
2: I mi bismo željeli biti sretni.
0: What is in us which one would like to be happy?
1: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni.
2: Koji to dio u nama koji želi biti sretan?
0: Did you ever think over or asked yourself what would like to be happy in you?
1: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
0: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
2: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan?
1: Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
0: There must be someone within us who likes to be happy.
1: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni.
2: Mora u nama postojati netko, ko želi biti sretan.
0: And that is our real self.
1: És ez az önvaló.
2: A to je naše pravo jastvo.
0: Not as our body.
1: Nem a testünk.
2: Ne naše tijelo.
0: Not as our mind.
1: És nem az elménk.
2: Ne naš um.
0: Not our desires.
1: Nem a vágyaink.
2: Ne naše želje.
0: Not our consciousness.
1: Nem is a tudatunk.
2: Ne naša svijest.
0: But our very real self.
1: Hanem az igazi önvalónk.
2: Nego naše pravo istinsko jastvo.
0: And that real self is the part of God.
1: És ez az önvaló pedig Isten része.
2: A to istinsko jastvo je dio Boga.
0: And God means happiness.
1: Isten pedig a boldogságot jelenti.
2: A Bog znači sreću.
0: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
1: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság.
2: A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
0: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
1: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része.
2: Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno jer ono je dio Boga.
0: What is living in all creatures which would like to be always happy, that is part of God.
1: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek.
2: I onaj dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
0: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
1: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van.
2: Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
0: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
1: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel.
2: Iako je čovjek svjestan toga, on nema znanje spoznaju o jastvu.
0: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
1: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi.
2: Ponekad je to zapravo smiješno, jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
0: That I am searching myself.
1: Hogy én magamat keresem.
2: Ja tražim samog sebe.
0: And if self is searching self somewhere, will never find anywhere.
1: Ha pedig az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: A kad sami tražimo sebe, to ne možemo nikad naći.
0: Self can find only self if it is in two parts somewhere.
1: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A ja, jastvo se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
0: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
1: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: Vi ne možete naći svoje jastvo ako ono traži sebe negdje drugdje.
0: The other part of our self is God.
1: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je God, Bog.
0: And that God is also very different and difficult to realize and accept that is a God.
1: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
0: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
1: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
0: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
1: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat, ahhoz kell a szent iratokat tanulmányozni.
2: Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete skripte.
0: Those holy scriptures known as Dharamsastras.
1: Ezt hívják Dharamsastrának.
2: To su sveti spisi poznati kao Dharamsastra.
0: Sastra means where the truth is described is Sastra.
1: Sastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva.
2: Sastra znači tamo gdje je opisana istina.
0: Sastra means where the thousands names of God is described. It's called Sastra.
1: Azt nevezik Sastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva.
2: Sastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
0: And the Dharma means where the dharmas are described, the duties.
1: Dharmának pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva.
2: A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
0: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
1: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon.
2: O tome možemo učiti na satsangu.
0: We come to the yoga.
1: Elérkeztünk a jogához.
2: Dolazimo na jogu.
0: We have begin our yoga path.
1: Elkezdtük a jóga utunkat.
2: Krenuli smo na našem putu joge.
0: We are practitioner of yoga.
1: Jóga gyakorlók vagyunk.
2: Vyesbácsi smo joge.
0: And we are yogi.
1: Jógik vagyunk.
2: Mi smo jogi.
0: And we found something in this.
1: És találtunk ebben valamit.
2: Mi smo tome nešto pronašli.
0: So what do we understand now? What is yoga?
1: És mit értünk most ez alatt? Mi a jóga?
2: És to mi sada razumjemo o jogi? Što je jóga?
0: You are not here only for physical exercises.
1: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
0: And that's not.
2: Samo zbog tjelesnih vježbi.
0: And that's not all yoga.
1: Nem csak az a jóga.
2: Ali to nije sva jóga.
0: Yoga means union.
1: A jóga az egységet jelenti.
2: Yoga znači jedinstvo.
0: Which unites ourselves to the cosmic self.
1: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti.
2: Ono što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
0: Which unites our thoughts with the cosmic one.
1: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
0: Our feelings with the supreme.
1: És az érzéseinket a legfelsőbbel.
2: Naši osjećaj sa najvišim.
0: Which should make us happy.
1: Ez boldoggá kell, hogy tegyen minket.
2: Prosto se trebamo osjećati sretni.
0: We should liberate us.
1: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat.
2: Trebamo se oslobodici.
0: We should bring us in the light.
1: A fényhez kell eljutnunk.
2: Dovesti nas u svjetlo.
0: We should bring us to the God.
1: És Istenhez kell eljutnunk.
0: So what we are doing this satsang is a part of yoga.
1: Tehát amit a satsangon csinálunk, az a jogának a része.
0: With such a feeling of freedom that you believe God in that form and in that way which allows your heart.
1: Azzal a szabadsággal, ahogy a te szíved megengedi, hogy Istenben higgyél, úgy kell itt lenned a satsangon.
2: In to, što radimo na satsangu, to je dio joge, koji nas približava Bogu u onom obliku kojim mi osjećamo u svom srcu.
0: In the believing, we should be free.
1: A hitben szabadnak kéne, hogy legyél.
0: We are bounded to many things.
1: Nagyon sok mindenhez vagyunk kötve.
2: But našem vjerovanju trebamo biti slobodni, jer mi smo vezani za mnoge stvari.
0: But where the question of God comes,
1: de ahol Isten kerül előtérbe,
2: should be, kada dolazi pitanje Boga,
0: should be freedom and happiness.
1: Ott szabadságnak és boldogságnak kéne lenni.
2: U tim stvarima trebamo osjećati slobodu i sreću.
0: The human mind is very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolult.
2: Ljudski um jako kompliciran.
0: Human mind is educated in different way.
1: Az emberi elmét különböző féleképpen neveljük.
2: Ljudski um obrazovan na više različitih načina.
0: In different languages, in different cultures, in different traditions, in different way.
1: Különböző nyelveken, különböző módokon, különböző nemzetek által és különböző féleképpen.
2: Različitim kultúrama, različitim jezicima, različitim načinima.
0: Human intellect became very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolultá vált.
0: There's very hard situations in the human mind.
1: Az emberi elmének nagyon nehéz lett a helyzete.
2: Ljudski um postao jako kompliciran, ima mnogo pitanja u ljudskome umu.
0: To accept or not to accept.
1: Hogy elfogadjon, vagy ne fogadjon el valamit.
2: Da li prihvatiti ili ne prihvatiti.
0: To become or not to become.
1: Hogy váljon valamivé, vagy ne váljon valamivé.
2: Da li postati ili ne postati.
0: Because the human have lost the reality.
1: Mert az ember elvesztette a valóságot.
2: Mér egy csalik izgubja a stvarnost.
0: You will know the truth.
1: Megtudod az igazságot.
0: Then there will be no arguments.
1: Akkor nem lesz több kérdés.
2: Kada prestano sva raspravljanja.
0: So because of the attitude.
1: Az emberi hozzáállás miatt.
2: Zbog ljudskih stavova.
0: And because of the human's behaviors.
1: És az emberi viselkedés miatt.
2: És zbog ljudskog ponašanja.
0: And humans' desires.
1: És az emberek vágyai miatt.
2: I želja njihovih.
0: God also have to come and give us again the right way.
1: Istennek újra el kell jönnie és megmutatni a helyes utat.
2: Bog treba doći i pokazati nam pravi put.
0: The cosmic law is this. Doesn't matter who is who. Who manifests in physical form have to go through certain suffering.
1: Az isteni törvény, vagy kozmikus törvény a következő. Ha valaki inkarnálódik, akkor bizonyos szenvedéseken, történéseken keresztül kell, hogy menjen.
0: Body has its dharma.
1: A testnek megvan a maga dharmája.
2: Boži zakon je takav da bez obzira na to ko je to, ako se rodi u ljudskom obliku, treba proći određene patnje.
0: Dharma,
2: tijelo ima svoj dharmu.
0: Dharma of the body is to be born, to grow and to die.
1: A test dharmája az, hogy megszülessen, növekedjen és meghaljon.
2: Dharma tijela je da se rodi, da raste i da umre.
0: And when you have to walk through the cold mind, then definitely there will be some black spot.
1: És ha keresztül kell sétálnod egy szénbányán, akkor igen valószínű, hogy bepiszkolodsz.
2: I ako morate proći kroz rudnik, sigurno ćete dobiti neke crne mrlje.
0: So it doesn't matter if it is a normal person or God incarnates, they have to go through certain difficulties.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy kicsoda, hogy emberi lény, vagy Isten inkarnációja, bizonyos nehézségeken keresztül kell, hogy menjen.
2: Bez obzira na to da li se Bog ili običan čovjek inkarnira, trebaju proći kroz određene teškoće.
0: Different between God and us is this, that we came according to our karma in this world and God comes with his free decision.
1: Isten és mi közöttünk a különbség az, hogy mi bizonyos karmák miatt jöttünk ide, Isten viszont szabad akaratából.
2: Razlika između nas i Boga je ta da smo mi na svijet došli zbog naše karme, a on je došao prema vlastitoj odluci.
0: Though he has a free decision, but still he has to accept certain things.
1: Annak ellenére, hogy szabad akaratából jött ide, bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjon.
2: Iako je Bog došao prema vlastitoj odluci, i on mora prihvatiti određene stvari.
0: And for that purpose, for that reason God have to incarnate time to time.
1: És ez az oka annak, hogy Istennek időről időre inkarnálódnia kell.
2: Iz tog se razloga Bog inkarnira s vremena na vrijeme.
0: We spoke yesterday very much about curse.
1: Tegnap sokat beszéltünk az átkokról.
2: Úgy sem mnogo govorili o kletvi.
0: The curse, which is most terrible thing.
1: Az átok a legszörnyűbb dolog.
2: Kletva je najstrašnija stvar.
0: God protect us from those curses.
1: Isten áldjon meg bennünket ezektől az átkoktól.
2: Neka nas Bog zaštiti od takvih kletvi.
0: The curse can also attack the God himself.
1: Az átok még magát Istent is megtámadhatja.
2: Kletva može naštetiti samome Bogu.
0: And he have to accept also.
1: És azt is el kell, hogy fogadja.
2: I on to također mora prihvatiti.
0: No one gives curse without any reason.
1: Senki nem átkoz csak úgy, ok nélkül.
2: Mert niko ne daj kletvu bez nekog razloga.
0: Sometimes God is doing purposely something.
1: Néha Isten direkt csinál dolgokat.
2: Ponekad Bog namjerno učini nešto.
0: Because he know there is no other way out.
1: Mert tudja, hogy egyszerűen nincs más mód rá.
2: Mert zná, de drugok načina nema.
0: Though he have to suffer for some time, but he have to do it.
1: Néha emiatt szenvednie kell, de mégis így tesz.
2: Iako zná, da mora patiti neko vrijeme, on to naprosto mora napraviti.
0: So, though he did purposely, and he know what he is doing and why he is doing, and that's why also he is ready to accept that he did.
1: És azért, mert szánt szándékkal tette, tudta, hogy miért teszi, ezért tudja elfogadni.
2: I on zna, što čini, i zašto to učinio, i zato prihvaća svoja djela,
1: az eredményt.
0: And for that reason, he had to suffer.
1: És emiatt kell, hogy szenvedjen.
2: I zato mora patiti.
0: So we knew from past lessons why God was incarnated.
1: Tehát az elmúlt felolvasásokból megtudtuk, hogy Isten miért inkarnálódik.
2: So proteklim lekciama smo naučili zašto se Bog mora inkarnirati.
0: Now the wise Yajnavalkya says to Rishi Bhardwaj, listen, there was also one curse which was given to Vishnu by Narada.
1: Itt ott tartottunk, hogy Yajnavalkya elmondta, hogy
0: the Rishi Yajnavalkya said to Rishi Bhardwaj.
1: Tehát a Yajnavalkya Rishi mondta Rishi Bhardwajnak,
0: that once Narada also gave the curse to God Vishnu.
1: Hogy egyszer Narada is megátkozta az Úr Vishnut.
2: Mudrec Yajnavalkya je rekel mudracu Vači, da je Narada jednom prokleo Gospoda Vishnua.
0: And that's why Vishnu have to incarnate again for that reason.
1: És emiatt kell Vishnunak újra inkarnálódnia.
2: És zato se Vishnu mora ponovno inkarnirati.
0: So there are many, many reasons why God incarnates.
1: Tehát nagyon sok oka van annak, amiért Isten inkarnálódik.
2: Tako postoji mnogo razloga zašto se Bog inkarnira.
0: If you follow and remember this Ramayana what I'm reading, it is where was spoken in Bhardwaj Ashram.
1: Tehát ha követted, amit olvastam, akkor Ramayanában, akkor emlékezhetsz rá.
0: Narad sráp dín ek bára, kalap ek tehi lagi avtára.

0: once the Narada gave this curse to the god Vishnu.
1: Egyszer Narada elátkozta az Úr Vishnut. Jednom je Narada prokla Vishnua.
0: And that was also the reason that God has to incarnate again.
1: És ez is az oka volt annak, hogy Istennek inkarnálódnia kell.
2: Mit ott a kajrbi razlog, da se Bog ponovno mora inkarnirati.
0: While listening to the words of Lord Shiva.
1: Miközben az Úr Shiva szavait hallgatjuk,
2: és slušajući riječi Gospoda Shive,
0: Parvati was full of devotion.
1: És ebben Parvati hallgatta, teli volt ő odaadással.
2: Parvati bila puna devocije.
0: Very happy.
1: Nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: She had a full of her heart with devotion to God Vishnu.
1: Vishnu iránti odaadással volt telve a szíve.
2: Srce je bilo ispunjeno predanošću Gospoda Vishnu.
0: Overwhelmed.
1: Színültig tele volt.
2: Bila je sva obuzeta time.
0: Very happy.
1: És nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: And as she heard this,
1: és amint ezt meghallotta,
2: akkor itt ott csula,
0: it was like throwing big stone on the rock in the peaceful lake.
1: Olyan volt számára, mintha egy nagy sziklát dobnánk a csöndes tóba.
2: Úgynak je bio kao da je kamen pao u mirno jezero.
0: Parvati was shocked.
1: Parvati sokot kapott.
2: Parvati je bila šokirana.
0: She said,
1: azt mondta,
2: rekla je,
0: Narada gave the curse to Vishnu. Narada is a great, great bhakta, devotee of Vishnu.
1: Narada átkozta meg Vishnut, hát ő egy nagy baktája, követője Vishnunak.
2: Narada daj prokleo Vishnu, on je veliki, veliki bakta Vishnu.
0: Narada is wise one.
1: Narada bölcs.
2: Narada je mudar.
0: And great devotee of Vishnu.
1: És nagy odaadó híve Vishnunak.
2: Veliki Vishnu posvečenik.
0: How is possible that Narada gave curse to God Vishnu?
1: Hogyan lehetséges az, hogy Narada átkozta el az Úr Vishnut?
2: I kako je moguće da je Narada prokleo Vishnua?
0: No, this is not possible.
1: Ez nem lehetséges.
2: Ne, to nije moguće.
0: We can believe everything.
1: Mindent elhihetünk.
2: Možemo vjerovati bilo što.
0: Someone can sit here, Turyanand. That is the best. Yeah, some people should come and sit 2-3 here.
1: Jöjjön ide egy-két ember, üljön ide.
2: Može dvoje, troje ljudi sjesti.
0: Kiran, come here. Children, come here and sit.
1: Gyerekek, gyertek yes. Ide, és üljetek.
0: You are not a children.
2: Evo, djeca mogu doći sjesti.
0: Come.
1: Oda.
0: Tak, dobre. You see? Of course, every children can come and sit here.
1: Persze minden gyerek ide ülhet.
0: Who is under 10 years.
1: 10 év alatt.
2: Sva djeca ispod 10 godina mogu doći sjesti ovamo.
0: Therefore, Parvati said,
1: ezért Parvati azt mondta,
2: Parvati rekla,
0: Karan kavan srap munni dina kaya paradrama pati kina ye prasang mohi kahu murapurari मुनि मन मो आचरज भारी why
1: mir
2: zašto
0: why
1: mir zašto
0: what was the reason
1: mi volt az oka
2: koji bio razlog
0: why Narada gave the curse to God Vishnu.
1: Miért átkozta meg Narada az Úr Vishnu?
2: Zašto je Narada prokleo Boga Vishnu?

0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmi? Pani Gospod Lakshmi, Ura.
0: The Lord of Lakshmi, God Vishnu.
1: Lakshmi Ura, Bog Vishnu, Gospod od Lakshmi.
0: What mistake he have done?
1: Mije hibat követett el? Kako je to grešku učinio?
0: What have God done that Narada gave him the curse?
1: Mit tett Isten, hogy Narada megátkozta? Što je to Bog učinio da ga je Narada prokleo?
0: Is not believable.
1: Ez hihetetlen. To je nevjerojatno.
0: O Lord Shiva.
1: O Shiva. O Gospode Shiva.
0: I am very surprised.
1: Nagyon meglepez engem. Ja sem jako iznenađena.
0: Tell me the story.
1: És mondd el a történetet.
0: Or the reason.
1: Vagy az okot. Ispričaj mi tu priču i razlog.
0: For which sake the Narada lost his knowledge and he gave the curse to Vishnu.
1: Mi az oka annak? Miért vesztette el Narada a tudását és átkozta meg az Úr Vishnu? Zbog čega to Narada izgubio svoje znanje i prokleo Vishnua?
0: It is surprising.
1: Nagyon meglepő. To je iznenađujuće.
0: Tell me.
1: Meséld el.
0: Tell me the whole story.
1: Az egész történetet.
0: Because I can't believe.
1: Mert nem tudom elhinni. Ispričaj mi cijelu priču, jer ja ne mogu to vjerovati.
0: Lord, be merciful to me.
1: Uram, légy kegyelmes hozzám. Gospode, budi milostiv prema meni.
0: Suddenly I lost my inner peace.
1: Hirtelen elvesztettem a belső nyugalmamat. Mert iznenada sem izgubila svoj unutarnji mir.
0: Suddenly I lost my inner confidence.
1: Hirtelen elvesztettem a belső bizalmamat. Izgubila sem svoje unutarnje pouzdanje.
0: My vrittis begins to boil.
1: A vrittim elkezdtek fortyogni. Moji su vritti počeli kuhati.
0: Narada? Give the curse to God, to Vishnu.
1: Narada megátkozta az Úr Vishnu. Narada da je prokleo Gospoda Vishnua.
0: That's like a knife in my heart.
1: Ez olyan, mintha egy kés döftek volna a szívembe. Kao da mi se nož zario u srce.

0: जय जस रघुपति करही जब सोतस ते ही सन हो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। देन लॉर्ड शिवा ही लाफ्ड He smiled.
1: És akkor az Úr Shiva nevetni, mosolyogni kezdett.
2: Tehát se Gospod Shiva nasmial i nasmiešio.
0: No one is wise one.
1: Senki sem bölcs.
2: Nitko nije múder.
0: And no one is the foolish one.
1: I senki sem bolond.
2: I nitko nije glup.
0: It only happens as God's will.
1: Minden Isten akarata szerint történik.
2: To se događa samo prema Božjoj volji.
0: How God Rama gives the buddhi to someone, one acts in that time according to their buddhi, their thoughts.
1: Ahogy az Úr Rama valakinek megadja azt a bizonyos buddhit, tudást ahhoz, hogy éppen akkor ott úgy cselekedjen, ahogy ő akarja.
2: Kako Gospod Rama da nekome budi, tako osoba u određenom trenutku reagira prema tome.
1: Naravno to i Rama okarja.
2: Prema svojim mislima.
0: Therefore we pray always, Lord, give us sadbuddhi, the positive intellect.
1: Ezért imádkozunk mindig úgy, hogy Uram, adj nekem sadbuddhit, pozitív intellektust.
2: I zato se molimo, Gospode, daj nam sadbuddhi, pozitivan intelekt.
0: Good thought.
1: Jó gondolatokat.
2: Dobre misli.
0: God protect us from all negative thinking.
1: Isten óvjon meg bennünket mindenféle negatív gondolkodástól.
2: Bože, zaštiti nas od sveg negativnog razmišljanja.
0: We will think always as we have within us.
1: Mindig úgy fogunk gondolkozni, amilyenek belül vagyunk.
2: Mert mi úgy razmišljamo u skladu sa onime što je u nama.
0: And we are acting how we are thinking.
1: És úgy cselekszünk, ahogy gondolkodunk.
2: A djelujemo prema našim mislima.
0: Therefore, it's very important that we have good intellect.
1: Ezért borzasztó fontos, hogy jó intellektusunk legyen.
2: I zato je jako važno da imamo pozitivan, dobar intelekt.
0: Sometimes one does very terrible thing and after one is so unhappy. Say, my God, why I have done this?
1: Néha az ember szörnyű dolgokat követ el, és utána nagyon boldogtalan, hogy Istenem, miért tettem ezt?
0: That time our buddhi was confused.
1: Mert akkor a buddhink zavarodott volt.
2: Ponekad učinimo nešto loše i onda smo jako, jako nesretni i pitamo se, o Bože, zašto sam to učinio? U to doba kad smo to napravili, naš intelekt je bio jako konfuzan, smušen.
0: Sadbuddhi. If anyone makes some stupid things, then we said, God give him or her sadbuddhi, the good intellect, positive intellect.
1: Ha valaki butaságot csinál, akkor imádkozzuk azt, hogy Uram, adj neki pozitív intellektust.
2: Kad neku čini neku glupu stvar, onda se molimo, Gospode, podaruj njoj ili njemu sad budi pozitivan intelekt.
0: Kahun Ram gun gat, Bhardwaj sadar sunahun, भव भंजन रघुनाथ भजूं तुलसी तजिमान पद ग्रेट सेज यज्ञवाल्क्य सेज
1: अनज संत यज्ञवाल्क्य következőt mondta
2: veliki svetac yagyavalkya rekao
0: o sage bhardwaj
1: o bhardwaj sent
2: o svetce bhardwaj
0: I'm going to tell you the supreme the divine quality of ramchandra ji god rama
1: Elmesélem neked az Úr Ráma, Rámának, Rámcsandra Dzsinak a legfelsőbb tulajdonságait.
0: You listen. Réti
2: o Božanskoj, o najvišoj osobini Rámcsandra Dzsia.
0: Listen to my telling.
1: Hallgasd a történetemet.
2: Poslušaj moju priču.
0: Tulsidas said.
1: Tulsi Dasji pedig azt mondja.
2: Tulsi Dasji je rekel.
0: The destroyer of ego and proudness and liberator of our birth and death.
1: Az egónk és a büszkeségünk lerombolója és a élet-halál körforgásából kiszabadító.
2: Onaj koji uništava naš ego i naš ponos i oslobađa od rađanja i smrti.
0: The Lord of dynasty Ragukula.
1: Ragukul dinastija ura.
2: Gospod iz dinastije Ragukula.
0: Meditate and sing his name with devotion.
1: Meditál és ezt a nevet odaadással énekli.